Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

like this.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.
3: As we used to say back in 1980, this is your last.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: Bitang jó rádió.
1: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

sit together on the sofa with the music way down.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Italian Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám, a csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ő Shrek, nem, ő Süsü a sárkány. Ezt az égés, már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen, remélem eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers.
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet.
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíved?
6: Terve.

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitang Jurádó, ugye 2026-ot írunk, hát igen. Lassan tudunk az év felén, hát pontosan már tudunk az év felén, ugye, mert ugye megyünk kifelé, ugye úgymond ebből az évből, tehát 2026. július 13, ugye hétfő van, ez a Bitang Jurádó, benne már ugye a fafejű Pinokkió egészen 18 óráig. Ez pedig a megszokott műsor, ugye hétfőnként ugye mindig újra és újra, Here Come the Sun, The Game, vagyis itt jön a hang újra és újra minden hétfőn 16 órától, Love Deluxe 79-ből, Tuce Jújts barátom emlékére szól a felvétel. Hisz ugye megint egy gyászol, kérem szépen a magyar zenei világ. Búcsúzunk Szolnoki Pétertől, a Bomban Együttes kiválóságától. Egy fantasztikus ember, egy fantasztikus édesapa, egy fantasztikus egyéniség, egy fantasztikus hang. Meg annyi dal örökíti meg, kérem szépen a nevét, akár csak musical, akár csak ugye filmzene. Nyugodjék békében, tehát Szolnoki Péter még fiatal volt. Ugye apropó folyamán ugye lesz majd ugye holnap adása Wolfinak. Tehát ugye holnap 20 órától érkezik majd a Wolfi és a Rip Jam, vagyis a Rest in Peace. Nyugodjatok békében. Tehát holnap 20 órától Wolfi és a Rip Jam. No! Akkor kezdjük tehát a műsor. Love Deluxe és a Here Come the Sun Again. Itt jön a hang újra és újra, hiszen hétfő van. Indul a mókus keréke. Ugye egyelőre egy álmos egy chat fal fogad engem a Bitangi Rádió Vavdornatúj weboldalán, amely kérem szépen igen, érdemes minden nap felnézni rá, hiszen mindig van fent újdonság, érdekesség. És bizony egyre több régebb adás kerül föl, kérem szépen a podcast menüpontba. Érdemes ránézni mindig a podcast menüpontra, hiszen mindig jönnek újabb és újabb adások. Ugye van már fent, hogy a Jetskinek van fent adása, MC Csabának, Kézinek, Gébelennek, Little Lionnak, és persze van fent adásom nekem is, van fent adásom Mucsának is többek között. Szóval gyere fel, aztán nézd meg bitangiradio.com podcast menüpont, ahol bizony régi adásokat ugye lehet visszahallgatni újra és újra. Szóval egy új weboldal, amely ugye napról napra szépül és újul, amelyre bizony lehet nektek véleményezni,

No, akkor kezdjük a műsor. The Best! 1982, nagy kedvencem. De sokat pörögtem a diszkóimban annak idején. Telefon! Egy szimpla kis dal, amit a rádióban. Simple Song.

Azért persze gyülekezzünk, kérem szépen, bitangyoradio.com. Menüpont legvégén található a chat fülecske. Kattints rá, megnyílik a chat fal. Hát egy gyere! Létés részes a rádiónak. Telefon! Simply Song!

www.hangyaradio.com. Ugye hétfőről lévén szó, ezért kérem szépen a slágereken, 45-ös fordulaton. Hanzi Zoltán a műsora. Élőben a lemezről, meg 2 órában. Csak is kizag 7-incses kis fekete lemezek pörögnek. Telefon. Simple Song. Na akkor folytassuk attól, hogy a múlt héten abba hagytuk 1988. A dal szerzője pedig nem más, mint egy fantasztikus angol duó egyébként. Chris Love és Neil Francis Tennant a dal szerzői. Az előző egy csodás hölgy, hát ki más, Patsy Kensit. És az Ecti Wonder.

Szóval Ichti Wonder és az Ionus Cred. Egy Tenant Love szerzemény a Bitangy Rádióban. Petszi Kenzit és az Ichti Wonder.

Egy is örömű szép napot mindenkinek, ez a Bitangyó, rád benne a fafejő, fafejő Pinokio. Ugye velünk van a Boborján, ugye itt van. Kedves barátom, Bubu szép Erdélyben, és persze gondolom háttérben Bubuné is, vagyis ön Melinda. Hát meg itt kérdez szépen a Dilisek között, és a főkirály, Dutyi Dili. Visszatért Kata. Hello, kedves Maskora, üdv Joe papának. Ej, Mázli, de Mázlink van, hogy itt vagy te is velünk. Itt van a Nefertit, és persze itt van a Zsuzsi is. Bitangyoradio.com. És ez éppen a munkában lévő kedvesem Zorka is.

szóval Dallas szerző két fantasztikus ürember, kérem szépen a Pet Shop Boys, a dúlja ugye Neil Francis Arnold és Chris Love, a Dallas szerzői. 1988-ban így járunk, mert csodás New Young pedig nem más, mint ő Patsy Kensit és az Eighty Wonder. I'm not scared.

No, kérem szeretett bitangyorádió.com, ugye az elmúlt négy percben egy fantasztikus latin dance egyre volt hallható, ez volt a Samba Mix a bitangyorádióban. Menjünk tovább, kérem szépen, irány Svédország, ugye érkezik a dal szerző egyenesen Pír Gessze. És ugye a párja, ugye itt még ugye a párja nem volt más, mint Maria Fredriksson, kérem szépen, Svédországból. Aki ugye azóta sajnos meghalt, már is egy perc új társa lehet, ugye Pír Gessze. A Roxette-ben ő Lana, ha jól emlékszem talán, Lana Johansson, ha jól emlékszem talán. Szóval egy új felállásban tündök Lisvitelten, kérem szépen a Roxette. Tehát 88 Roxette kettőse és a She's Got The Look.

Szóval szépen dübörög a Roxette a szekretát, hogy az új énekesnővel, Leona Philipssonnal, tehát Pirges oldalán látható a svéd popstár, Leona Philipsson. Ez az új Roxette felállás, kérem szépen. És fantasztikus dal, megy, amelyiként Pirges tollából származik. She's got the look. És persze szintén egy távozó hölgy, ugye ő volt Maria Fredriksson, az ex-énekesnő a Roxette-ben.

nagy év, és menjünk szépen a mennyországba. Ilyen ökkor télünk, úgy látszik. Legendák jönnek, persze, és persze jöttek, úgy egyébként szerencsétlenek, hogy el is múlnak. Ugye mire az elmúlt ugye napokban, ugye például ugye Szolnoki Péter távozása. Vagy éppen Bonnie Tyler távozása. A dal szerzi maga az előadó Tanita Tikaram. Christy My Sobriety. Tanita Tikaram.

hátamat, Maska, jó ételt neked! Ne egyél sokat, megírja a gyomorodat! Itt leszünk egészen pontosan 22 óra, készen érkezik 18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig egy 5 követő 20 órától Szíl és a jó megszokott rockvillám. Yeah. Ez a hétfői menetrend, ugye slágerek, egy 5-ös fordulaton. Majd 18 órától a Little Lion. Majd pedig ugye 20 órától érkezik Szíl és a rockvillám. Hiszen a szerda, akkor... Mondom, ha a hétfő, akkor hétfő. Turn into Tikaram Asia, Twisty My Sobriety.

Szóval a maga a dal szerződött maga az előadó, aki nem volt más, mint a tanított Tikarim és a felvétel a Twisty My Sobriety. 1988-ban járunk. Irány Franciaország. Debüt de Soré a Bitangy Rádióban.

két legényke a gáton a Franciaországból. Többüt de szórai a formáció neve. La Villa Nout a felvétel címe, ugye egy francia felvétel. Francia nyelven ért el a sikereiket a formáció. Debut de Sorry. Érkezik egy fantasztikus film, fantasztikus sláger a Bitony Rádióban. Rég volt sikeres, igazából eldönteni nem tudom. A csapat neve Beach Boys. És ez már a Kokomo. A Koktél című film betétdalat átparalmezátsz a korongján, 88. The Beach Boys és a The Kokomo.

ez egy 7 incses kislemez egyébként. Gondoltam a műsorban, hogy ugye ebben a műsorban, ebben a 2 órában csak is kizom, hogy a 7 incses lemezek pörögnek. Hát egy 7 incses fekete kislemez. 88-ban kiadott B oldala pörög. Ez egy Bonnie Megamix.

Bonnie M. Megamix. Kapitangyó rádióban benne kerül szépen a slágerek 45-ös fordulaton. Hans Zoltán a műsor egészen 18 óráig. Ez pedig a legendás 80-as évek korszaka. Bitangyó rádió.com.

Itt Tiffany a slágere, a Radio Romance, egy kis románc a Bizony Rádióban, Tiffany felvétele 1988-ból. No, kérdezem, tehát ugye 80-as években mindenki írt dalt mindenkinek, egyébként össze-vissza írt mindenki mindenkinek. Ezért jöjjön a lemezről dolgozni, mert bizony rengeteg info árakodik arról, hogy éppenséggel kinek a keze munkája található a lemezen. Ki mint producer, ki mint pedig dalszerző, vagy éppen szövegíró. A következő dal egyik dalszerző nem más, mint Mark Spiro. Egyébként szintén maga is ugye énekelt különböző slágereket, több kevesebb sikerrel. De mint dalszerző, jobban ment neki a szekér. Bitangyorradio.com, ugye benne tehát az elmúlt néhány percben Tiffany slágere és a Radio Romance. Talán egy Mark Spiro sláger. Who's Living Who? Hazel Dean.

igen, csak a színes és persze változatos évjárat volt 1988. Nem annyi sláger kereste a helyét, és persze tört egyre feljebb és feljebb a listákon. Hazel Dean, Who's Living Who?

0: tudja, egy nőnél biztos, hogy több a kettő, igaz, uraim? Debrecenülünk ott is nő, Baranyülünk ott is nő. Hát, öröm és boldogság. Tudjátok, hogy van a Bitangyó Rádióban.
1: Egy örö, egy boldogság. Egy öröti boldogság.
0: Akkor érkezik egy nő után kettő. Are you ready? The V Papa Girl Rappers. És a V-Roll a Bitangyó Rádióban.

0: Nos, uraim, egy biztos, hogy nekünk, mint férfinak bizony-bizony eléggé nehéz dolgunk van a hölgyekkel.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?
0: Hát hogy? Hát hogy tudnánk a keblükre tenni, igaz uraim? Ha jó Istennek nem sikerült, akkor nekünk hogy sikerülne, ugye, földi halandóknak? BigTangyoRadio.com Keep up a girl rappers és a We Rule. Hello, Csámpás, Rozi, szép estét neked is. Vagy szép délutánt, még igaz.

Na, köszönöm a következő lemezborítón, ez az info található, hogy közreműködik Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Hát igen, csak egy érdekes felvétel érkezik. A dal szerző pedig nem más, mint a Modern Talking szülőatya, Dieter Bohlen. Face to face, shaking hands. Superpower summit encounter. A hölgy neve Shuri és a felvétel. Ronnie, hol vagy? Ez a dal címe Ronnie. Talk to Russian. Tehát egy Dieter Bohlen szerzemény, és mit egy hölgy az előadója. Shuri.

Egy aktuális dal, tehát Töpingban. Néha nem árt egy mosolyt engedni egy másik emberre felé, hogy érezze a törődést. Ehhez persze mi van az utcákon, a közöny, kérem szépen mindenki arcán. Helyükön a hülye fülhallgatóval, kérem szépen mennek az utcán, és nem törődnek senkivel és semmivel. Igen, persze ilyen hülyeség nem volt. Törődtünk egymással, figyeltünk egymásra, meg az utcán és a buszon is. Szóval egy kicsikét elbolondult világ napjainkban, 2026. Wild World, Maxi Priest a Bitangi Rádióban. Hello, kedves Roni! Most pedig érkezik egy igencsak tragikus sorsú duó, kérem szépen. Ellentétben persze a névvel nem Angliához kötetők, azon ki, hogy itt lettek fölvéve lemezekkel. Csapatban London Boys, 1988, Requiem, bitangyoradio.com, by London Boys.

Ezt egyébként tudtam, amikor emberek sétálnak, hogy velem szembe hatalmas fülhallgató a fejükön, nem is az, hogy izé, az a kis fülhallgató, hanem a fejhallgató a fejükön, a közöny az arc, kérem, mindent kifejez. Egyszerűen hihetettem, milyen rossz irányban megy ez a világ, és nem teszünk lenne semmit sem igazából, sodródunk az árral. This is the story now.

Így igaz, ez a másik kedvencem, mikor az ember megy az utcán, és jön veled szemben a másik, föl sem néz, csak pakol megy, és persze nyomkodja azt a telefont. Nagy találmány igazából, de nem arra való. Inkább nyomkodom más szerencsétlenem, mint a telefonját. Mi szerettük nyomkodni annak idején, kérem szépen a 80-as években, de az nem telefon volt.

Akkor egy megújult weboldal, kérem szépen tessék fölmenni és megnézni, butangyaradio.com, lehet véleményezni is. És mit tett, hogy fönt van a podcast menüpontunk, amelyen bizony-bizony gyülekeznek a visszahallgatható adások. Vannak ugye hírek a nagyvilágból, belföld és külföld, sport és mi egymás. Fent van a csapatportré. Egy kis történet.

Ugye Adam és Dennis kettős alkotta a Forrest-et, akik bizony-bizony, ugye sajnos autóbalesetben veszették életüket. Ez volt a London Boys és a Requiem a Bitony Rádióban, egy rádi határok nélkül. Mert pedig egy nagy móka és kacagás. Bitongyurádió.com Big Fun. Inner City a Bitongyurádióban és a Big Fun.

Hát, Katot, ez olyan igazából, hogy tudod, mint a magyaroknak a nyilazása. Istenem, ments meg bennünket ettől. Pitangyuradio.com 88 Inner City és a Big Fun. Érkezik egy hölgy ugye szólóban, persze ugye ő a 80-esek elején indult ugye a karrierje, hogy akkor meg ugye egy női trióban volt ő a vezető énekes, úgy hittem a triót, hogy Arabesque. Ugye aztán 85-ben debütált ugye a Mária Magdalena című slágerével, mert bizony akkori férje, vagy pontosan egykori férje Michael Cretu kezenyomát viseli, akárcsak ez a felvétel, amelyben szintén benne van az előmunkálatokban is, persze és az utómunkálatokban is Michael Cretu keze. Tehát ugye Sandra, ez a Secret Land, egy titkos sziget, egy titkos föld a Bitangy Rádióban. Sandra és a Secret Land. Hello Roli, szép napot neked is!

A hölgyek egyébként még napjánk majd mindig erősen koncertezik. Ő Sandra. Arabesk után, tehát hogy a 85-ben a szóló karrier. Egykori férjével, Michael Cretuval a háttérben. Egy fantasztikus zenész volt, dalszövegíró és producer. Két gyermek van egyébként az úriembertől, aztán elváltak. Hölgy Spanyolországban lakik, most napjaink van. Jó volt tehát, hogy a Sandra és a felvétel a Secret Land 1988, ez a Bitangyó Rádió.

0: ismét egy hölgy, kérem szépen, ő Selena. 1988, még mindig ugye az évjár persze változatlan. Ez a Shotgun by Selena. This is the beat on your radio station. Szóval a beatonyourradio.com egy vadonatúgy weboldal. Gyere fel, aztán nézz körül, véleményezd. Ugye napról napra bővül, kérem szépen, a podcastek listája. Bővül a választék. Podcast menüpont. Mikor ugye éppen nincsen adás, nyugodtan hallgass bele. Aki éppen szimpatikus, vagy éppen éppen tetszik neked. És ahogy mondottam nektek, napról napra bővül a lista. Egyre több műsor kerül föl a podcast menüpontba. Ezek 1988, hogy tehát ugye Selena és a Shotgun a Bitangyó Rádióban. Egy rádióhatárok nélkül.
1: Egy örö, egy bórottán. Egy öröti bórottán.
0: Hát, hogy urak. Ki éhez van szerelemre? Hungry for Love. Bad Boys Blue.

0: egy legendás formáció, amely szintén napjainkban mindig egyként koncertezik pár percre az eredeti felállásban, de bizony hallottak ők különböző koncerteken. 1988, ugye, Bad Boys Blue, kihezve a szerelemre, Hungry for Love, egy rádiótárok nélkül. Benne a Fafé Pinocchio egészen 18 óráig. Az, hogy pedig érkezik majd a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsorom, majd pedig, hogy őt követi szokás szerint a hétfő menetrendben, ugye Seal és a Rockvillám, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Mitől vagy éppen pontosabban kitől volt hangos a 80-as évek közepe? Hát három úriembertől. Stock, Aitken, Waterman. Egy tipikus hangzásvilág, ő Jason Donovan, Nothing Can Divide Us.

1988, kérem szépen, ugye mondottam hangzik, mert eléggé hangos, kérem szépen a slágerlisták. Három ember dalaitól szerengetek dalt írtak különböző előadóknak, mint például az éppen most pörgő Jason Donovan, vagy éppen Kylie Minogue, vagy éppen Rory Casely, vagy éppen Dead or Alive, rengeteg név a naptárban. Ez tehát egy Stockton Waterman a dal, előadó Jason Donovan és a Nothing Can Divide Us.

most pedig úgy ugorjunk át, kérem szépen Svédországba. 86-ban debütált egy formáció, hatalmasat robbantott a listákon. Hát érkezik ez a formáció, ugye, amelynek frontemberre nem más, mint maga a dalszerző Joy Tempest. Svédország, Europe, és az Open Your Heart, nyisd ki a szíved, Bye Europe.

egy gyönyörű dal a Sweet Europe-tól. Open your heart. Nyisd ki a szíved. Engedd be a melegséget. Engedd be a világot. Open your heart.

0: egy gyönyörű felvételen, tehát kérem szépen egy fantasztikus Joy Tempest szerzemény. Ez a tehát a svéd Europe felvétele 1988-ból, és az Open Your Heart, vagyis nyisd ki a szíved, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: This recording studio somewhere far, far away.

Hit House, kérem szépen, és a Jack to the Sound of the Underground a Bitangy Rádióban. Ugye lassan, de biztosan ráfordulunk a finish részén, 18 óra térkedik már el Little Lion és a Hevesen Vegyesen című adása. Majd pedig 5-20 órától Seal és a Rock Villám, ugye ez a hétfő menetrend a megszokottak szerint. Bitangyurádió.com, tehát Hit House és a Jack to the Sound of the Underground. No, kérdés szépen, most pedig megyünk tovább. Érkezik egy úriember, akit úgy hívnak, hogy Jermaine Stewart. Egyesült Államok. Soul Train nevű formáció egyik háttérénekese volt az úriember. Ím egy önálló lemez, egy önálló kislemez. 1988. Get Lucky. Jermaine Stewart.

Ugye közben a háttérben megkezdtem már, hogy a Wolfi a lengetést. Yeah, tehát, hogy bár beérkeztem a célegyenesbe, most, hogy jön a célfotó majd. Gemini Stewart és a Get Lucky a Bütöngi Rádióban. Bütöngi Rádió. Benne tanulok, és egészen vad dolog, akár csak a vadvilág, Wild Tang, tanulok.

Town Lock. Wall-Tang a Butangyó Rádióban. Ugyez már lassan a végem, ugye látni az alagút végét. Ez ott ugye lengett, hogy a Wolfi az alagút végén.

Jó. Bitang Your Radio Station. Waltang. No, hogy akarok irány, pedig Kuba. Gypsum Brothers, Kuba. 1988. Jövőkevertő verzióban tehát érkezzék a Gypsum Brothers.

egy klasszikus dal tért vissza, tehát 88-as újrakevert verzióban. Gibson Brothers és a Kuba 88. Na akkor forduljunk rá a finisra, hölgyek urak! Ez a Bitangyó Rádió. Benne a slágerek 45-ös fordulaton egészen 18-ra. Érkezik Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. Majd pedig őt követi a már jól megszokott ütemben és ritmusban Szíl és a Rockvillám. Én ugye lassan a búcsúzóra fogom, és ahogy szoktam volt mondani, farkőket felvágtatom. Átadván helyemet Little Lionnak.

egy szimpla kis dal, amit a rádióban ebben kezdtük a műsort, hogy ezzel fogom befejezni. Ügyeletes kedvencem. Simple song and singing. Telefon. Simple song. 1982. Így általán bizony sokat pörgetett felvétel a diszkóimban. Igazi diszkós láger, igazi talpalával a muzsika, igazi hangulatfokozó,

0: Na figyelj!
1: Simple, simple song and singing.
0: Egyszerű dalszöveg, egy szimpla kis dal, benne van a nóta címében.

Szerintem már mindenki tudja. És persze várja is. Hiszen hétfő van. Slágerek 45-ös fordulaton.

0: és uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben kitüntető figyelmet, mert 2 órában ez volt a mára a slágerek, 45-ös fordulaton Hanzi Zoltán a műsora, érkezik Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor, egészen 20 óráig, majd pedig egy őt követi Szill és a Rockvillám. Ugye holnap kedden, ugye 3 adással várunk benneteket, érkezik majd ugye Szill 16 órától, ha minden igaz, akkor érkezik 18 órától majd a Roni, majd pedig ugye 20 órától érkezik majd Wolfi, és a Rip Jam, vagyis a Rest in Peace, jövődjatok békében. Mondom, még zenészek fognak majd megszólalni, illetve vannak dalai. Köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő figyelmét, további szép estét. Jó rádiózást Little Lionnal, majd pedig Szillel. Sziasztok!
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

79-ben járunk. A csapat neve Fantasy, mondanám sem, hogy kell, hiszem, hogy neki fújja kívülről a dalt. Sing, Singerman, play the song.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

Az a szép hétfő kora estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. 2026. július 13-a. 8 óra 2 perc. Köszönöm szépen Pinokionak az előttem lévő fantasztikus két órás zenei válogatást. Neked jó pihenést kívánok, és azt is köszönöm, hogy igyekeztél pontosan átadni. Per pillanat még nem tudom, melyik ujjamat harapjam, hiszen sikerült annyi színes dolog.

majd menet közben szelektálnom kell. Kívánok a következő 2 órához felhőtlen kikapcsolódást és nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást. És hát szerintem már azért, akik ismerik az én agymenetemet, azok tudják, sejtik, hogy körülbelül mi is vár rátok a mai nap. Bár az elmúlt másfél évben nem csináltam ilyen műsort. Egy a lényeg, ma is legyünk hevesen vegyesek, ma is a régmúlt időkből egészen napjainkig hozok nektek mindenféle zenét, de csak magyarokat. Hiszen annyi ilyen zene van a külföldi palettán is, hogy hát akkor rögtön ilyen 4-5-6 órával kellett volna kezdeni ezt a mai napot. Színezd újra! Gyertek, bitangok, színezzük be ezt a mai napot!

és együttes, és a miért hagytuk, hogy így legyünk, és az első színünk rögtön a sárga. A Bitangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm.

nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tündért, jó Aldit kívánok! Köszönöm szépen, puszi ölelés neked is, ahogy Szilárdnak is. Szia kis oroszlán, szép hétfőkorást kívánok mindenkinek!

0: Crazyvel és a kék madárral fogjuk folytatni tovább ezt a kora estét. Szia, itt vagyok, kis oroszlán. Jó adást kívánok, írta nekem Angie. Köszönöm szépen, puszi ölelés. Oda is köszönöm, hogy itt vagy. És köszönöm szépen a Bitangyó Rádió chat falán Pinokionak és Maskurának, akik jó adást kívántak nekem.
1: De hív a dal, és húz a vágy, hogy sietnék hozzá.
0: Így tett Nefertit is egy kicsit hamarabb. És Csámpás Rozi is, puszi ölelés nektek, köszönöm, hogy itt vagytok.

nagyon sok olyan zenét hoztam, amiben a kék benne lesz. A kék a béke, a stabilitás, a bizalom, a tisztaság szimbóluma. Pszichológia szerint megnyugtató hatású, emellett hűséget, intelligenciát, bölcsességet és szakmai precizitást is kifejezi. Ettől függetlenül az én kedvenc színem még mindig a sárga, főleg a narancs sárga. A Republik és a Kék Hotel.

Mindjárt Tika, nálunk a királykék a munkaruha, az a pólók színe, erre én milyen színűt kértem? Feketét, sötétkéket, szürkét, ja, és trikót. Póló helyett? Hát nehogy már beálljak a sorba. Nagy-nagy puszim és velezsem kis Gabinak, és szia Andi, jó műsorvezetést, kellemes estét. Neked is kellemes estét, köszönöm, hogy itt vagy. Oszciána.

olyan igazi libabőrös muzsika. És hát hiába várjuk azt az új tavaszt, még nem érkezett el az a tavasz, amikor végre béke lesz majd ott is. Na hát, kenünk egy kis fekete rúst a szátokra. A hölgy Zsida.

fekete szín a nyugati kultúrában a gyászt, a halált szimbolizálja, de egyúttal erőt, tekintélyt, hatalmat és eleganciát is kifejez. És a fizikai színelmélet szerint a fekete nem valódi szín, hanem a fény teljes elnyelődése. Kennétek fekete, egyáltalán, tehát nem tudom, hogy melyik kötök ki, lányok, mert hát mondjuk lehet, hogy a fiúk is úzsozzák a szájukat, a mai világban már bármi előfordulhat, de most inkább megpróbálom a lányokat faggatni. Kennétek fekete rúst a szátokra?

0: Erika azt mondja, még szint se, tehát ő sem rúzsozza a száját. Én viccelődve szoktam mondani, hogy én csak húsvétkor. Azt is kimondottam.
1: Minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
0: Tojás festés céljából, hogy legyek egy kicsit huncut is. Szécsipál!

0: azt mondja nekünk, Nefertiti, nálam most a szürke 50 árnyalata a menő. Nálam az évek óta. De rúzs formájába a szádra is kened?
1: Kísérjen minket majd újra tovább.
0: Írja Angie, én szeretem a rúst, a pirosat, vagy még egy-két árnyalat, de feketét nem kennék magamra. Nekem az boss is. Igen, különben szóval. Punk csajok, azok szeretik magukra kenni a feketét. Musuka még nincs itt. De biztos tudna róla nyilatkozni. Ja, hogy a ruhákon. Már nem magyarázott ki.

Maskó azt írja, ő minden nap rúzsozik. Musuka hatalmas nagy punk csaj volt. Meg ilyen alternatív rock zenékben érzi magát nagyon otthon. Cure, Depeche Mode. Hát együtt voltunk decemberben a Jaskuszobab koncerten, de már nem vadul, már csak olyan. Bár nem is olyan rég, szerintem egy éven belül volt. Lehet, hogy kettő. Volt neki minden színű haja, lila is.

Szép napot, kedves Andrea! Mások szeretettel köszöntünk és hallgatunk a teraszunkon. Írta nekem kedves Titus Kapusztőlel, és neked is, és Józsefnek is. És hát tudom, hogy te is szereted a rúst. Éppenséggel alkalomattán. A kérdésem az volt, hogy feketét magadra kennéd?

0: Köszönöm szépen, Roni, neked pedig jó zenehallgatás, jó ténykedést ott a háttérben.
1: Sokat dolgozunk, néhány ezüst hangszer, nagy találkozás.
0: Reméljük, hogy... Hát a rúst én sem kedvelem. És én meglehetősen ékszertelen is vagyok ráadásul.

0: végállomás.
1: Végállomás!
0: Most ez volt egy Ezüst Express. És a régmúltból egy kicsit előrébb lépünk. A csapatunk a Margaret Island. És újra sárga. Csak most nem a rózsa, hanem a levél.

És hát írja nekem, Szituska, biztosan nem kennék feketét, ami szerintem őt az a piros rúzs, hozzá piros köröm. Azt előszeretettel gyakorlom, még ma is fekete szoknya, piros körömcipő az újos.

van velünk, kedves Hegedűs Juditunk is. Szép délután csodásad itt, kedves kis oroszlán, sok fület. Köszönöm szépen, szép délután neked is. Puszim, ölelésem, köszönöm, hogy itt vagy. Hát gyere, színezz te is velünk be ezt a mai hétfőt. Ebben nekem a mai napon a zenék vannak segítségemre jelen esetben. Margaret Island és a sárga levelek szól már itt a Bitang Jó Rádióban.

Nagyon nagy mondani valója van ennek a dalnak is. Bizony senkit se bántani. A két alapszín, az pedig a feketén.

Erika azt mondja, ó, egy kis ezüst előtt meg lehet lepni. Hát, ha meglepnének vele, én is hordanám. Látod a zongorán minden hangbőr. De tudod, én inkább lemezeket veszek azon a pénzen. Jó, ez egy erősen cenzurázott verzió volt.

0: Lila!
1: Lila nem volt ma még. Meg azok a lila fellegek. A csapatunk a kiwi. A kiwi megződ.

hát ebbe is két szín is van, a lila fellegek mellett a zöld tengerek. Hát a Dani hétvégén hozzáírta a bringás utamhoz. Azt írta, hogy a fekete tenger messze van, hova-hova. Aztán én ugye erre válaszoltam, hogy inkább menjünk föl az északihoz. Hát ma már elkezdtem rajta agyalni, hogy tudnék fölvonatozni.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Cselt falán Hovát is.
1: Ki a pusztantás,
0: ölelés oda is.

0: megkínálok mindenkit egy szem szép, piros almával.
1: Egy porszem szemedbe repül, a remény hajadba tud.
0: Ugye csapattal, Magna Cum Laude-val kezdtük, hogy színezd újra, abban nem volt ugyan szín, de hát a mai műsornak a tematikája.

0: minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
1: Na hát itt is három lesz színlen. Na gyerünk, rockerlányok, írja ki leghamarabb.

Kata írta meg, leghamarabb a legtutibb válasz. Legyen az álmod, legyen az álmod szép. A bíbor, a zöld és a fekete. Egy kicsit lassabban, de megérkezett Angie-től is. A város víz fölött, gyeres lett úgy emet buszokon, és Tündi-től is. Állok ott, ahol a szobádban, bíbor közszét áll. Viki Dágyula. A zöld, a bíbor és a fekete.

Fétuska is tudta. Hát legyen az álmod szép. De majd csak 22 óra után, hiszen 20 órától érkezik hozzátok a Rockvillám című műsorával Seal.

0: Igen, emlékszem. A ruhám foltos, nem balon. Az arceszem is csak pipralon. Egy kicsit emlékezünk itt a Háttér Benjivel. Rég hallottam ezt a dalt, kamaszkorom idézi felírta a zöld bíbor és a feketére.
1: Sokszor játszott régi film, kicsit elkopott és megfakult, de az erdélynek szép, a szürke hétköznapok közt.
0: Akkor jöjjön még egyszer a bíbor, de már kékkel.
1: De ha újra kezdhetném,
0: ő Barry. Kata, itt vannak a füleid, mert te is kapsz egy zenét.

Beri után Rúzsa Magdolnával és Szakács Gergővel folytatjuk ezt a mai műsort, ezt a színes zenei válogatást.

Ez a tiéd. Szituska írja, a szivárvány 7 színből áll, erre emlékszem, de lehet, hogy rosszul tudom, én is öregszem, nem? Jól tudod, eddig perfekt.

0: Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
1: lehet éppen boldog,
0: hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálad.
2: Mikály, majdnem jó a kék és az ibolya között.

Hát, kedves Kata, ez ilyen jó kemény mondat volt. Most így tőled ezt be se olvasom. Én ezt nem így nevezném. Szóval a szivárvány színei.

Barda és a zöld szemű lány. Hát itt vagyok. Roni, már mint a szivárvány. Hívják úgy, hogy rogvai. Jól mondom?

Curcubeu. Curcubeu. Sziaszká. Roni tanít engem románul. Nem fog menni, Roni. De holnap meghallgatom a te szádból, hogy hogy is hangzik.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm dr. Annánkat. Azt mondja, meggyüttem. Hát ez egy hatásvadász megjövés volt. Hiszen pont egy nagy kedvenced. Ők az LGT, és a Kék Asszony itt a Bitangyó Rádióban. Ezt küldöm Tündinek.

volt, aki hallotta mostanában Presser pici bácsit énekelni. Az most ugyanazt érzi, amit én, hogy jaj, itt még milyen kis fiatalos volt. Ez a fantasztikus reszelős hang.

0: Én nem tudom, különben, tehát nálam a bácsi és a néni is egy nagyon nagy tisztelet jele. Vannak olyan ismerőseim, akik sokkal-sokkal idősebbek, mint én. És hát ugye tegezhetem őket, de vannak olyanok, akikre egyszerűen nem tudom azt mondani, hogy na, mit tudom én, Mari vagy Jucus vagy Pista vagy Zoli, hanem egyszerűen hozzáteszem azt, hogy bácsi vagy néni. De ettől még tegezem. De hát Presser pici bácsi meg így van a
1: köztudatban
0: is.
1: Betonvadon, hideg nagyon, és az őrülettel is határos.
0: Keszti Péter és a repülők.
1: Az unalom az utakon, a sarkon.
0: És a kikapszódia.
1: Megtérített.

Kata azt írja, engem ne nénizzenek, mert téged még nem fognak lenénizni egy jó darabig. De azért még meglehetősen fiatal vagy. Csika írja, hogy nála is van olyan, hogy szia Marika néni. Na ugye?

nekem, ha választani kell, hogy lenénizzenek, vagy pedig nem köszönnek, tehát már ugye a fiataloknál azért elő szokott fordulni ez a két véglet, hogy vagy azt mondják, hogy csókolom meg néni, vagy pedig egyszerűen nem köszönnek, mert nem akarja azt mondani, hogy csókolom, meg nem akarja azt mondani, hogy néni, de nem meri azt mondani, hogy szia. Pedig hát szerintem a mai világban már kivétel nélkül mindenki azt mondja, hogy ha megkapja a tiszteletet, utána nyugodtan tegezzél.

Ugye, Tündi, nem szeretem, ha nekem csókolommal köszönnek, de azért előfordul, hát elő. Tehát ez már sajnos a korral jár, Tündi. Már rajtad se látszik a kor. Ezért látszik, hogy nem 18 évesek vagyunk.

kéri a tündit, plusz 18 tapasztalat. Több az a tapasztalat is. Viszont a kezi csókolommal köszönnek, azt mondja, hogy az tök kedves. Ritkán fordul elő. Elő szokott fordulni, és itt a németek is használják ezt.

Hát ez az életed. Tika írja, egyre több kezit csókolmot kapok. Annyira nem szeretem. Értem, hogy tiszteled, de azért már...

szeretem a magázódást. Én azt szoktam mondani, hogy én tegeződve is meg tudom adni a tiszteletet, és ha kihozzák belőlem, akkor bizony én magázódva is el tudom küldeni a... oda. Írja Szituska nekem, zömmel a fiatalok napszaknak megfelelően köszönnek, sem maga, se te, annó én is így alkalmaztam, így igaz. Ez különben most már nagyon sok fiatal alkalmazza, hogy jó napot kívánok, jó estét kívánok, jó reggelt kívánok. Engine írja, ő nem szégyeli a korát, megélem. Ez így jó, ez így fontos. Mi legalább ezt már megértük.

Hát és csak egy X-in kék nyár. Bár itt most egy kicsit felhősödik. Hát ma is bringával mentem. De most reggelre ilyen zivatarokat mutogat.

Anya Roni 47 évesen nagymama osztálytársa volt. Tehát, és még csak azt se lehet mondani, hogy korán kezdte. Tehát, hogyha mit tudom én, 20 évesen, vagy 22 évesen szül egy anyuka, és aztán az ő lánya is mondjuk 22 évesen szül, akkor még csak 44 éves, és már nagymama.

Erika írja, anyukám és köztem 25 év van. Köztem és a lányom között is 25 év van, és a lányom és az unokám között 24. Na matekosok!

egy égszínkék nyár. És belibbent egy kis sárkány is ide a háttérbe. Megérkeztem, jó, itt kis oroszlán írta nekem musukát.

Mr. John és Gillányi. Hát Gillányit sem sűrűn szoktam játszani, de most a szín miatt, az X-inkék miatt bekerült. Ilyen musuka kimasszíroztak minden mai bánatomat. Na hát ennek örülök. Akkor tessék egy kicsit hátradőlni.

0: hát jöjjön minden hölgy álma. Még ha egy konkrétan nem is erről álmodozunk, de azért bevalljuk.
1: Yeah.
0: Beleülnénk.

Hát igen, ez lett, degradálja egy kicsit a buta csajokat, de valljuk be azért, Tika, nem rád gondolok, hanem nagyon sok olyan csaj van, akinek löknek egy ilyen dumát, hogy hú, gyere, bébi, ilyen autóm van, meg olyan házam van. Aztán egy-két pia után már oly mindegy, hogy mibe ül bele. Ez egy kis fricska nekünk, nőknek. De nyilván, akinek nem inge, az nem veszi magát.

0: voltak a United, és duplázunk, hiszen a következő dalban P. Barnát halljátok majd. Csak most nem hófehér lesz a jaguár, hanem rózsaszín. És fekete a két szín.
1: Álmodj, nekem ébrednem kell. Elmegyek. Elutazom.
0: Na meg persze azért ott van vele Felcser Máté is.
1: Rossz vagonon.

két nagyon-nagyon nagy kedvenc dalom van a Republiktól, amiben Szín van. Ugye az elején volt a Kék Hotel, a másik pedig a Kék és Narancssárga. Bár még tudnám ragozni, akár lehet, hogy tudnék Republik teljes adást összerakni ebből. De akkor jön a Narancssárga is, ami

Látom, Roli, látom. Hát már én voltam a munkai rejtett tartalék, rejtőzködtem, hogy ne kelljen dolgozni. Jó, mert nem piszkálnak, hogyha nagyjából megvan minden, aminek meg kell lennie, akkor...

kis túlzásra mondanám, hogy életem munkahelye. Tényleg még egy kicsit többet fizetnének, akkor teljes lenne az öröm. Katától elköszönünk, köszönöm szépen, hogy ilyen hosszan itt voltál velem. Ilyen se volt. Még szerintem az összes műsorom alatt nem voltál itt ennyi ideig. Összesen. Kívánok neked nagyon szép estét, jó étvágyat a vacsoráshoz, jó pihenést! Jó, hát Tika, hát a nyomdában nem lehet úgy csinálni, hogy... Majd a gép megoldja magától.

Mind is elárult, hogy bizony ő is tud néha rejtőzködni. Hát ma volt már egy fekete lepke a Kowalskijéktől. Most meg lesz egy fekete pillangó az Omegától. Kóbor János és csapata. Egy újabb égi zenész itt a Bitangyó Rádióban.

Írja Szituska, hogy neked szerintem kifejezetten jól áll a narancssárga, ami igazán hozzá tartozik, az megáll, legyen ez egy szín vagy egy ember. Minap mondja Betty, kolléganőm, hogy jaj, összeöltöztünk, rajta is narancssárga póló volt, rajtam is. Mondom neki, velem nem nehéz összeöltözni, de van vagy hat narancssárga póló. Igaz, hogy más-más mintával, de...

használhatunk füles, igaz, mondjuk nekem ilyen, ez a sportfülesen van, tudod, amit így rákanyarítok a külső részére a fülemnek, és akkor úgy van belepattintva. Aztán, hogyha nagyon antiszoc vagyok, akkor mind a kettőt berakom. Így se úgy értem, mit hablatyolnak.

Pártangyó Rádió csetfalán előkerült már az az igazán fantasztikus gyerekjáték gyerekkorunkból, amit dologattunk. Az a kis fa szárnyú csattogós lepke. Na, még mindig fekete a bestia. Ez akár én is lehetnék. Sem van festve a hajam. Exotik.

feketére festem a hajamat. Amúgy barna lennék. Vagy hát az volt az alapszín, most már annyira ősz vagyok. De én még úgy gondolom, hogy így 53 évesen nem szeretném ezt fölvállalni. Ennyire azért vagyok hiú. De az élet az odaba rendesen. És ez látszik a hajam színén. De azt megfogadtam, hogyha betöltöm a 60-at, akkor nincs több festék, hagyom egy kicsit lenőni, és akkor meg lesz a hófehér. Én festem.

anyukám rakta a szíveket az Exotikra. Nagyon szeretem ezt az albumot. És hát kislánynak köszönhetem már Olgát is, igaz?

Viszont van az ismerőségi körömben már meg új unokatesom is, akik így kifehérítették a hajukat, és nem rossz, tehát jól áll nekik. Per pillanat mondom, én se tudom még elképzelni ezt az opciót. Na hát volt itt már kék csillag, sárga csillag. Kék ég. De zöld csillag még nem. Na rockerek, egy kis Taurus így beharangozóra. Szilrock villámi előtt.

ezt nem mondom el, hogy ki írta, de az egyik kedves hallgató fösszisszent, hogy ne vacakolj velem, én betöltöttem már a 60-an. Nem szeretnék ősz lenni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a végén Vida Erikámat is. Szia, drága, végére csak ide értem, puszillak, puszillak én is.

Magyarország első hard rock zenekaraként tartották számon őket a 70-es évek első feléből. Ők a Taurus Stevanovics Zoránnal, aki basszus gitározott.

igen, most vágattam le vele Erikával. Erika, egy kicsit megtépel. Mondtam neki nagy boldogan, hogy legalább 20 deka lement rólam, és ez nem a 116 kilométer biciklizés, hanem a haj mennyisége miatt.

Taurus és a zöld csillag itt a Bitangyó rádióban. Bagossi Brothers Company-t is elhoztam nektek a mai napon. Szintén egy kék szín. Vakít a kék. Egy gyönyörűséges népzenei.

2013-ban alakult rock alternatív folk rock stílus zenét játszó erdélyi magyar zenekar. Ők a Bagoszi Brothers Company. Én nagyon szeretem ezeket a népzenei dalokat is. Azt szoktam rámondani, hogy egy kicsit olyan matyó, mint

Két dalunk van még, ami színes, az első az Ezüst lesz. A másodikban pedig lesz Kék és Aranya. És aztán lesz egy búcsúnótám is. És hogyha tetszett ez a színes válogatás, akkor jövő héten ugyanezt megcsináljuk a külföldön.

Kozsó! És az ezüst eső itt a Bitangyó Rádióban. Képzeljétek el, hogy ezt már mondta Erika, amikor ugye ott voltunk májusban, akkor is meglevágta a hajamat. Hogy a levágott hajat harisnyába teszi, és az erdő szélén felköti a vadak ellen a legjobb, az őzike nem rágcsálja le a

Szia Zen, szép estét kívánok! Azt kérdezi tőlem, hogy akkor az a jövő heti az 5-6 óra lesz? Ezt is lehetett volna, még tehát hidd el, így is

És hát tulajdonképpen megálltam a kereséssel, és már így is túlkerestem a dolgot, szóval szerintem simán lehetne ebből majd még egy másik adás is. Köszönöm szépen, neked szép estét, jó zenehallgatást!

holnapi napon 16 órától fog majd Szil várni benneteket, és lehet vele majd lazulni. 18 órától pedig Róni érkezik. Azt tudom, hogy holnap még nem lesz Kézi, viszont én úgy tudom, hogy holnap lesz Tóth Wolf Attila, de itt a Drive-ban nem látom beírva. De mintha Pinocchio mondta volna. Na mindegy, ezt majd még meglátjátok holnapi nap folyamán. Én szombaton 18-tól 20 óráig itt leszek veletek, ha csak valahol útközben le nem robbanok, mert szombaton is bringázom egyet, de úgy szeretném, és úgy tervezem, hogy hajnalba indulok, és kora délután már itthon leszek. Úgyhogy érkezem majd Gébelén és Tökszár közé, beékelődök. És hát ahogy vasárnap megszokhattátok, délelőtt olyan 9-10. Magasságában egészen déli 12 óráig lehet velem majd ébredezni. Egy nagyon nagy kedvenc az utolsó előtti dalom, és ez az utolsó színes dalom. Simon Anna Mária.

Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Remélem, hogy tetszettek ezek a színes dalok. Igazából semmi extra nem volt benne, egy magyar hevesen vegyesen műsor volt. Csak így talán az ember tud úgy keresni dalokat, amik szintén nem olyan túl sűrűn játszottak. Persze voltak benne olyanok is. Azzal kezdtünk, hogy színezd újra, színezd újra. Freddy Nikivel búcsúzom el tőletek.

Köszönöm szépen a háttérben hallgatózóknak, a Facebookon íróknak, a Messengeren íróknak, külön köszönet nagy ölelés a cseteseknek. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai estétek és az egész hetetek, amilyennek szeretnétek. Szombaton 18 órától várlak benneteket szeretettel. Most pedig adom a terepet Szilnek. Sziasztok, csáó!

Hey-ho, hallihó, a Rokli villám legyen veletek! Üdvözlök minden kedves külső hallgatót és a csöteken lévő embereket! Üdvözöllek nagy puszi neked, kedves Little Lion! Köszönjük az elmúlt két órai fantasztikus színes zeneidet, illetve műsorodat. Én marha jól éreztem magam, végre hallottam olyan zenéket, amiket még egyébként nem. Úgyhogy csak így tovább, nagyon büszke vagyok rád például. Aztán itt van kedves Pinocchio, Little Lion, Ronnie, Bobby, R2D2, Bubu 81, Csámpás Rozi, Nefertiti, Pista 67, Roli 37, Tika és kedves Zen a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel, radio.com, 2026, ugye? Július 13-a van, hétfői nap. Jenő névnapja. Minden Jenőnek nagyon boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Aztán ugye fent vagyok még a heavenface.com lakóinál is, akik például itt vannak a társalgóba. Itt van kedves Dorina, Bo, Atexpin, Ashlia, Varázsceruza, Vadrózsa, Redjox, Lady Sutyerák, Ironella, nagy puszi, Julcsi, és még sokan mások, ugye? Aztán még itt van Meli 1, Roli 30, akárhány. Aztán ugye még itt vannak sokan. Hát kérem szépen, titeket is üdvözöllek. És hát akkor még fönn vagyok a redzonechat.hu oldalon is, ahol itt van kedves Promise, Spike, Imre 400, Dani 195, üdvözöllek benneteket is, kellemes rockzene hallgatást. Nagyon-nagyon készültem a ma estére, bevallom nektek őszintén, és az előbb Ákos és Edda közös zenét hallhattátok a Kör másúbban, hard rock verzióban. Hát remélem, hogy tetszett mindannyiutoknak. És hát üdvözlöm a szerencséseket, ugye? És a szerencsétleneket, kedves Tikát. Na hát akkor csapjunk is bele, mit szóltok hozzá. Remélem mindenkinek jó volt a hétvégéje, gyorsan eltelt, ugye? Érkezik Chris Rea.

Merem remélni, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni velem este 10 óráig, hiszen az a célom, hogy ti jól érezzétek magatokat. Jön, érkezik Stularock, két igazság,

Sokan azt mondják, hogy az igazság oda át van. Hát van benne valami, ugye? Bár én a hétvégén nem találkoztam UFO-val, remélem ti sem.

0: Ez a Bitongyó Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Rock Villám című műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, este 10 óráig vagyok veletek, és remélem mindenki megtalálja magának való nótáját, úgymond. Hát kérem szépen, érkezik Ismerős arcok, Szép új világ címmel, aztán egy jó kis feldolgozás, Miley Cyrus és Elton John, és még sok előadó, egy jó kis Nothing Else Matters című dalocska, ugye? Hát mindenki ismeri. Na figyelj, fülej!

0: Hey ho, halli ho, ez itt a Rock Villám, velem Szille 10 óráig, este 10-ig. Hát kérem szépen, Miley azért oda tette magát, én azt gondolom. Remélem élveztétek. Hát megsugom nektek, hogy egyik legkedvesebb zeném, ami van nekem, ez volt. Persze megvan eredetibe is, de direkt nem az eredetit hoztam, ugye? Hát ilyen ez a Szil, csúnya. Csapjunk rá a kezére. Na de, jön egy kis magyar hobó, ugye? Hobo Blues Band, Bye Bye Johnny. Aztán érkezik egy régi zene, Pretty Woman egyik zenéje, ugye? A micsoda nő, Roxette, I Must Have Been Love, itt a Bitangyó Rádióban. Ja, elfelejtettem valamit. Igen, köszönöm, hogy ilyen sokan hallgattok.
1: Túl messze ment a rock'n'roll srác.

Hát kérem szépen, jön egy kicsit keményebb nóta az előadó Rammstein, Mein Herz brennt, a dal címe, aztán érkezik Deák Bill Gyula is.

0: Szóval megtudtam az előbb, hogy egy illető hallgatónak már kihullott a haja is. Ne izgulj, újra fog nőni, no para. De a szótúti ziherről jön Deák Bill Gyula, a felszarvazottak balladája itt a Bitangyó Rádióban.
1: Nem voltam még 20 időn egy könnyű éjszakán, egy
0: hajjaj.
1: És öt konyak.

Hejhó, halihó, hát én mindig azt szoktam mondani, hogy anya csak egy van, ugye? Apa lehet több is. Na de, jön érkezik No Doubt, Don't Speak, aztán egy jó kis fiatal ember, aki már vén ember, ugye? John Bon Jovi, Blip of Glory, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hejó, halihó, hát kérem szépen, megtudtam, hogy van, aki tombol a kanapén, van, aki a székben, hát én a székben jelenleg, amikor mennek az ilyen jó kis zenék, ugye, és közben dúdolok itt magamba, hát nem kéne azt, hogy halljátok, ugye, hát kérem szépen, érkezik egy jó kis zene, vissza három a dal címe, énekli Road. Aztán Queen is érkezik egy Bohemia Rhapsodyjával, 2011-es, mi ez? Remaster. Szóval jó lesz, figyelj, fülej!
2: Na és kezdjünk neki, 50 sima bal ki, és sima bal tő át, sima jobb fűszéle, itt a sima fűszéle mögött a 100, és

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Nagyon-nagyon sokaknak a kedvenc zenéje szólt most, ugye Queen, Bohemian Rhapsody-a. Hát kedves Little Lion, köszi, hogy itt voltál és végighallgattad. Tudom, hogy szereted, csak azért mondom. Na de, ami most jön, az a Telefon Tömlőc, Aljas Kúszó Babtól, aztán Ossian, Vádalkú az Ördöggel, tehát két magyar zene. Figyelj, fülej!

Hallihó, ez itt a Bitangyó Rádió és a Rockvilám velem Szilla. Este 10 óráig vagyok veletek, felhívom a füleitek figyelmét, hogy holnap is érkezem. 16 órától lazulni fogunk, úgyhogy készüljetek fel, mindenféle jó kis zenét hozok nektek, kedves hallgatók, úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Amik érkeznek, Disturbed, The Sound of Silence, aztán Poison, Onskiny, ez a dal címe, figyelj fülej! Már nagyon rég hoztam nektek ezt a zenét, hát itt az ideje.

Hejó, halihó, hát azt hiszem, hogy jó kis feldolgozást hallhattok, ugye? Mindig történik valami a zenék terén, újulnak a zenék, illetve hát, ja. Hát kérem szépen, kedves Bubu 81, köszönöm, hogy hallgattál, és itt voltatok a nejeddel, nagy puszi neki is, és neked is. Jó éjszakát kívánok, és megérkezett kedves Szemes is, akinek jól áll a szeme is. Ugye, nagy puszi neked. Hát kérem szépen akkor... Füleljetek nagyon, mert hogy érkezik 2 darab Leander nóta. Az egyik az élet, a másik nem szól a harang. Figyelj, fülej!

Jó, hát remélem mindenki sikeresen felébredt, ugye, ezekre a jó kis zenékre. Hát kérem szépen, jön egy kis Michael Bolton. Nagyon rég hallottuk őt. Nem is tudom nektek megmondani, hogy mikor hallottam utoljára az ő hangját, ugye? When in Man Loves Woman. A dal címe, aztán nemzeti hang is érkezik. Te vagy az a hely, a dal címe. Ez itt a Beat Hangyó Rádió. Akinek van kedve, bújjon össze, ami éppen a kezébe van. Mert hogy simulós nóta.

Hát kedves Tika írja, hogy két, vagy mi? Mit írtál? Főtt kukoricával bújjak össze. Hát figyelj, vedd a kezedbe, ami van, aztán kész. Ennyi, öleld át. Nekem is van kettő cső.

Jön, érkezik egy kis meglepcsi. Így a vége felére, ugye?

jön egy igazi diva. Ő bizony. Lady Gaga. Csak egy kicsit másképp.

Hát gyerekek, ez nagyon jó zene így. Gitti rock ballada, így keressetek majd rá. Persze csak akit érdekel. Na de érkezik egy gyöngyszem, Michael Bennett, A Song for Me Best. Figyelj, fülej! I Close You a dal címe.

És így a végére hoztam nektek, kedves hallgatók, ugyancsak Michael Bennett nótát, egy szólót, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. I Waited Too Long a dal címe, és hát majd figyelj, fülej! Hát megsugom nektek, hogy elég fiatalos a hangja az énekesnek, viszont ő már nagyon idős. És van egy lánya, akit úgy hívnak, hogy Rose, és ő is énekel. Múltkor meghallgattam, és az apukájának írt egy dalt, hát valami fantasztikus volt, majd egyszer azt is el fogom hozni nektek. Én ezzel a dallal búcsúznék mára tőletek. Holnap találkozunk 16 órától, lazulunk. Másféle zenékkel természetesen. Én örültem, hogy ilyen sokan hallgattatok, és velem voltatok, velem tartottatok. Legközelebb hétfőn este 8 órakor. Rock villám. Hello, bello, szél voltam! Jó éjszakát mindenkinek!

Na, még egy bónusz. Mama's picture still on the wall. Michael Bennett és Rose Bennett duettje. Emocián, Father Doctor.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Pitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Pitangyó Rádió. A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.